Tromsø er Torque. Hitti Katong, hitti Otara. Iro ruera rorako, fanonga fano kaurie. Kapanga yehoa? Oh, fakarumo. Hmm, he aha tena.